Train för lådu, bonjour biran, spelar inte vid dig så betajab da lådu, probabilmente kunna ha hafna nis, li ikuno had muab mot tajab, dakli andu xa samme liftachom, allura jihdu dak il-long weekend, da umina ti kawdi il-long weekend, da umin jihad fuq il-posta xoħle, relevanti, fej jihad jina hon kun jihad awnek, inżomlok il-kumpanija, ovvjament pal dejjem jena tellerita jkolli hafna xinajdilkom, izda għalissa, melkem tod biex nkomplu, awni earrings.